0: quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás.
1: RTL, il est minuit.